0: mbai bareng aja.
1: Bangun. Do nyelempoh buku ketuk. Mai bareng aja beli adik. Ketuk mau canani darah ke.